0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

recycling. Régen előre vittek a vitáink. Hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs.

0: Szeretne kedvező áron 55976-os telefonszámon és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásait. Link.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-lel könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzett-szert a biztonsági zárszak.

0: üzlet. Elzett-szert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
1: A magyar kanizsai cserkésztelepre több mint 110 gyermek érkezett Vajdaság számos településéről a tűzoltó táborba. A Jerikó elnevezésű határon átnyúló IPA projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival, kapcsolatokat építsenek és erősítsék a vajdasági tűzoltók közösséget. A táborban a gyermekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, végigkövethették, hogyan kell kimenteni egy bajba jutott személyt egy járműből, valamint hogyan kell eloltani egy tüzet. Szoftverhibánk miatt még várat magára a személyforgalom megindulása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette ki Vitézy Dávid. A magyar közlekedési és beruházási miniszter a közösségi média felületén tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a vonalon már megtörtént a Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése, de szoftver problémákat találtak, amiket előbb ki kell javítani. Csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, ha a javítások a következő napokban, hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötétüzemi próbák. Sikeres tesztek esetén akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom, jelentette ki Vitézy Dávid, ugyanakkor hangsúlyozta, bármilyen további probléma késedelmet okozhat, mert a biztonság továbbra is elsődleges szempont. Dragan Glamocsai szerint az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovac térségben 11 települést érint az afrikai sertéspest is, országos szinten pedig továbbra is Ruma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzet. Az év eleje óta több mint 28 ezer sertést pusztítottak el, vagy hullott el az afrikai sertéspestis következtében. A mezőgazdasági miniszter előzőleg egyeztetett a legfelsőbb állami vezetés képviselőivel, ahol döntés született arról, hogy a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében a lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazzák a szabályszegőkkel szemben. ...89-re nőtt az afrikai sertéspest és horvátországi gócainak száma, miután az elmúlt napokban 18 újabb kitörést azonosítottak, közölte David Vjačović horvát mezőgazdasági miniszter. A fertőzések elsősorban az ország keleti részén Észak-Baranya és Verőce-Drávamente megyében jelentek meg. Az éveleje óta 183 vaddisznónál is kimutatták a vírust. A miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti.
2: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek megviselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
1: A mai napon a napos és a felhős időszakok váltják egymást, helyenként záporokkal és mennydörgésekkel kell számolni. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 143, Zentánál 219 cm magas. A mai napon fronthatással nem kell számolni, napos meleg nyári időnk lesz. A meleg megterhelő lehet, vágyottságot, tompaságot okozhat, csökkenhet a reflexidő, vérnyomás ingadozás, keringési panaszok, enyhe fej.

0: fejfájás előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Panda Rádió.

0: Magyar kanizsán szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyar Kanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
3: 065. Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Reméljük, hogy kipihenték magukat, és egy szép hétvége után ma új lendülettel indul a hét. Akár otthon készülődnek, akár már úton vannak a munkába, vagy egy csésze kávé mellett hallgatnak bennünket. Köszönjük, hogy ma is velünk kezdik a napot. Én Andrea vagyok.
7: Én pedig Zenóbia. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, és ez itt a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán, ahol minden reggel egy mosollyal kezdődik.
6: Zenóbia, hétfő van, sokan azt mondják, ez a hét legszebb napja.
7: Pedig én inkább úgy gondolok rá, mint egy tiszta lapra, nem pedig a legnehezebb napra. A hét új reggel, rengeteg új lehetőség, és ki tudja, talán éppen ma történik valami, amire sokáig emlékezni fogunk.
6: Pontosan, minden hétfő egy új kezdet, nem kell tökéletesnek lennie, elég ha ma egyetlen apró lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, amit szeretnénk. A mai útravalónk így szól, nem kell mindig nagy dolgokat tenni. Néha egy kedves szó, egy mosoly vagy egy segítő kéz is képes megváltoztatni valaki egész napját.
7: Lehet, hogy ma ön lesz valakinek a jó híre, valakinek az öröme, vagy egyszerűen az a személy, aki meghallgatja.
6: És ez sokszor többet ér bármi másnál.
7: És most jöjjön a reggeli kérdés.
6: Mi az az apró dolog, ami mindig jobb kedvre deríti önöket? Egy finom kávé, egy ölelés, egy madárcsicsergés, egy kedvenc dal, vagy talán egy séta a Tisza partján?
7: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra.
6: Vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk a válaszaikra.
7: Andrea, kész a kávé?
6: Igen. És
7: indulhat
6: is a nap.
7: Velünk ez a hét.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió. Ez.
2: Zenobia, szerinted mi a legszebb ajándék egy névnapon?
3: Hát nem az, amit becsomagolunk, hanem az, amikor valaki időt szán ránk, felhív, vagy egyszerűen azt mondja, hogy boldog névnapot, gondoltam rád.
2: És ma is sokakat köszönhetünk. Nézzük, kik ünnepelnek július 20-án.
3: Sok szeretettel köszöntjük az Illéseket. A bővített naptár szerint ma ünnepel még többek között Margaréta, Eliás, Illés, Ilona és Jolán is.
2: Az Úr az én Istenem, és ez egy több ezer éves név, amelyet ma is sokan viselnek büszkén.
3: Az Illésekről gyakran mondják, hogy céltudatosak, hűségesek, és mindig igyekeznek kiállni azokért, akiket szeretnek.
2: A Margaréta név a görög eredetű Margaritis szóból származik, jelentése gyöngy. Ahogy a virág is, ez a név is a tisztaságot, a kedvességet és a természetességet idézi. Zenobia, ha ma vendégségbe mennél egy Illéshez, mit vinnél neki?
3: Egy finom süteményt, egy jó kávét, és természetesen egy nagy ölelést, mert a legszebb ajándék mindig szívből érkezik.
2: És most önök következnek, kit szeretnének ma felköszönteni, egy családtagot, egy barátot, egy kollégát, vagy valakit, akinek szeretnék szebbé tenni a napját?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
2: És van még egy jó hírünk, ha szeretnének valakit névnapja alkalmából meglepni, küldjenek neki zenét a Panda Rádió hullámhosszán keresztül.
3: Írják meg nekünk is, szeretnének felköszönteni, és ha van kedvenc dala, azt is. Mi pedig örömmel segítünk, hogy a jó kívánságuk a rádión keresztül is célba érjen. Az SMS-ünk a 0631670-550-es.
2: Egy névnap nem csak egy dátum a naptárban,
3: hanem egy lehetőség arra, hogy kimondjuk, hogy fontos vagy nekem, és néha egy dal többet mond minden szónál.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Illésnek, Margaritának és minden ma ünneplőnek.
3: Most pedig jöjjön egy jó dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Music Sauce. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Zenóbia, mondd csak, ki mondta, hogy a kovászos uborka csak rántott hús mellé való?
3: Bizony, hogy nem. Ma bebizonyítjuk, hogy egy tészta salátában is fantasztikus, friss, ropogós és igazán nyári.
2: A hozzávalók 30 deka masni vagy orsó tészta, 4-5 közepes kovászos uborka, 15 deka sonka vagy grillezett csirkemellkocka, 15 deka reszelt trapista vagy bármilyen más sajt, 2 deciliter tejföl, 2 evőkanál majonéz, egy teáskanál mustár, egy gereszt fokhagyma, friss kapor, frissen őrölt bors, kevés só, óvatosan, mert az uborka azért sós, és pár csepp citromlé.
3: És az elkészítése is nagyon egyszerű. A tésztát főzzük ki teljesen, majd hideg vízzel öblítsük le és hagyjuk kihűlni. A kovászos uborkát vágjuk apró kockákra, a sonkát vagy a csirkét szintén.
2: Keverjük össze a tejfölt, a majonézt, a mustárt, az úzott fokhagymát, a kaprot és egy kevés citromlevet. Ez lesz a saláta krémes öntete.
3: Ezután forgassuk össze a tésztát, a húst, a sajtot és az uborkát az öntettel. Legalább egy órára tegyük hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek.
2: A végén szórjunk rá pirított napraforgó magot vagy tök magot, kellemes ropogóságot ad a salátának, és még különlegesebb lesz.
3: És mikor a legfinomabb? Ez a saláta tökéletes strandra, piknikre, kerti sütögetéshez, vagy egy könnyű nyári vacsorának. Másnap talán még finomabb, mert az ízek még jobban összeérnek.
2: És most önökhöz fordulunk, önöknek mire használják a kovászos uborkát a legszívesebben? Csak köretként, salátába, szendvicsbe, vagy van egy különleges családi receptjük is?
3: Írják meg nekünk ezt is SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovatban éppen az önök receptjét készítjük el.
2: A legjobb nyári receptek egyszerűek,
3: frissek, színesek, és összehozzák a családot egy közös asztal köré, mert a legfinomabb hozzávaló mindig az együtt töltött idő.
2: Ha nincs kedvük főzni, és szeretettel várja önöket házias ízekkel, vagy rendeljenek kényelmesen otthonra a Magyar Kanizsai Strand Békavár étterem. Most pedig jöjjön egy dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Session Panda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
1: Zenobian, szerinted mitől működik igazán jól egy zenei páros?
2: Attól, hogy nem csak együtt énekelnek, hanem érződik rajtuk, hogy öröm számukra a közös színpad.
1: Pontosan ilyen páros Szatmári Norbert és Jócós, akik hosszú évek óta a magyar könnyű zenei és mulatós világ ismert szereplői.
2: Szatmári Norbert már fiatalon a zene mellett döntött, hangjával és közvetlen stílusával hamar megszerette a

0: kedvel menjen haza.
1: Szatmári és Jucus számára a fellépések nem csak koncertek, minden alkalommal egy találkozás azokkal az emberekkel, akik évek óta követik őket.
0: Talán ezért olyan családias a hangulat a műsoraikon, nem csak előadnak, hanem beszélgetnek, viccelődnek és együtt ünnepelnek a közönséggel.
1: Sokan nem is tudják, de egy sikeres páros mögött rengeteg próba, utazás és szervezés áll. A színpadon minden könnyednek tűnik, de a háttérben sok munka és felkészülés szükséges ahhoz, hogy minden koncert emlékezetes legyen.
0: És most önökhöz fordulunk, melyik az a magyar duó vagy páros, akinek a dalait mindig örömmel hallgatják, Szatmári és Jucus, Csiszár Jenő és Mário, vagy van már másik nagy kedvencük?
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő zenetörténeti morzsákban éppen az önök kedvenc előadóját mutatjuk be.
0: A zene akkor a legszebb,
1: amikor mosoly csal az arcunkra, táncra hív, és egy pillanatra elfeledteti velünk a hétköznapok gondjait, ezért szeretjük újra és újra felhangosítani a rádiót.
0: Most pedig jöjjön egy vidám Szatmári és Jucus láger, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban. Maradjanak velünk, mert a jó zene mindig közelebb hozza egymáshoz az embereket.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652129555. adankó.com

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben, Lazur

0: Festék sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúr festék fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománc festék 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660, Angrotex.
0: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
2: Ez volt a reklám.
3: Honda Rádió. Honda Rádió.
4: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
5: A történeten.
6: Így van. Lehet, hogy nekünk a július 20-a csak egy nyári hétfő, de a történelem könyvekben ez a nap olyan eseményeket őriz, amelyek örökre megváltoztatták a világot.
5: 1969. július 20-án az Apollo 11 holdkompja sikeresen leszállt a hold felszínére. A Nyugalom tengerén néhány órával később Neil Armstrong megtette az emberiség első lépéseit a holdon, miközben milliók követték, lélegzett visszafojtva a közvetítést.
6: Armstrong híres mondata azóta is bejárta a világot. Kis lépés az embereknek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Ez a pillanat örökre bevonult a történelembe.
5: Pontosan 7 évvel később, 1976. július 20-án a Viking 1 amerikai űrszonda elsőként hajtott végre sikeres leszállást a Mars felszínén, és értékes adatokat, valamint felvételeket küldött vissza a vörös bolygóról.
6: 1947-ben megszületett ezen a napon Carlos Santana, ma ünnepli születésnapját a legendás gitáros, aki latin ritmusaival és utánozhatatlan gitárjátékával generációk kedvence lett.
5: És most önökhöz fordulunk, ha egyetlen történelmi eseményt élőben láthattak volna, melyik lett volna az a holdra szállás, egy híres koncert, egy nagy sportesemény, vagy valami egészen más?
6: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy komment.
5: A történelem nem csupán a könyvek lapjainél,
6: hanem azokban a pillanatokban is, amelyekről még évtizedek múltán is mesélünk egymásnak, és ki tudja, lehet, hogy a mai napból is születik egy emlék, amelyre egyszer majd mosolyogva gondolunk vissza.

0: pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Ne apudj. A Panda Kuckóraval támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90 per A szám alatt, ahol kedvenceinket szeretettel, szakértelemmel és gondoskodással várják. Zenobia, figyelted már, hogy egy kutya vagy egy cica néha hosszú percekig csak néz bennünket?
5: Igen, és ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy vajon mit szeretne mondani, pedig lehet, hogy éppen azt mondja, hogy figyelj rám egy kicsit jobban.
4: Ma arról beszélgetünk, hogyan jelzik kedvenceink, ha több figyelemre van, több
5: vet minket mindenhová, leül elénk és csak néz, vagy finoman meglöki a kezünket az orrával. Az sokszor nem jutalomfalatot jelent, hanem azt, hogy gyere, foglalkozz velem.
4: És bizony nem csak a kutyánk, a cicánk is képesek jelezni, oda bújnak, dorombolnak hozzánk, dörgölőznek, vagy egyszerűen odaülnek mellénk. Néha ennyi is elég nekik, hogy együtt legyünk.
5: Az állatorvosok és viselkedés szakértők szerint már napi 10-15 perc tudatos közös játék vagy séta is rengeteget jelent. Nem a hosszúság számít, hanem az, hogy ilyenkor valóban rájuk figyelünk.
4: Próbáljanak ki valami újat, egy másik útvonalat séta közben, egy új játékot, vagy csak üljenek le kedvencük mellé a kertbe vagy az udvarra. Lehet, hogy ez lesz a nap legszebb negyed órája mindkettőjük számára.
5: És most kíváncsiak vagyunk önökre. Mi az a vicces vagy kedves szokás, amivel az ön kutyája vagy cicája jelzi, hogy szeretne egy kis törődést?
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631 670 550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda

0: Rádió Facebook oldalán lehet, hogy a legaranyosabb történetekből a jövő héten is felolvasunk néhányat.
1: A szeretetnek nincs szüksége szavakra.
0: Egy csóváló farok, egy dorombolás vagy egy hálás tekintet néha többet mond mindenki mondott mondatnál. Ha ma hazamennek, szálljanak néhány percet a négylábú családtagokra is. Biztosak vagyunk benne, hogy ők azok a százszorosan is majd vissza fogják adni. A Panda Kuckó rovatot a Profivet állatorvosi ambulancia támogatta Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Ha a kedvencüknek megelőző vizsgálatra, tanácsra vagy gyógykezelésre van szüksége, forduljanak bizalommal a Profivet csapatához.
1: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia, itt a nyár, sokkal több időt töltünk a napon, napozunk, strandolunk, kirándulunk, de vajon elég figyelmet fordítunk a bőrünkre is?
4: Pedig a bőrünk minden nap üzen nekünk, és nagyon fontos tudni, hogy nem minden anyajegy vagy bőrelváltozás jelent bőrrákot. A legtöbb elváltozás teljesen jó indulatú, de vannak olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
3: Minden bőrrák ugyanolyan? Hát nem. A bőráknak több típusa létezik, van, amelyik nagyon lassan növekszik, akár évek alatt, más típusok viszont gyorsabban változhatnak, ezért fontos az időben történő felismerés.
4: A növekedés ütemét több tényező is befolyásolhatja, például a bőrrák típusa, az életkor, a napsugárzásnak való kitettség, valamint az egyéni egészségi állapot. Éppen ezért nem lehet ránézésre biztosan megmondani, hogy egy elváltozás veszélyese.
3: Hogyan figyelhetjük a bőrünket otthon? Érdemes havonta egyszer néhány percet szánni arra, hogy alaposan megnézzük a bőrünket. Egy tükör segítségével nézzük át az arcot, a nyakat, a karokat, a hátat, a lábakat, sőt a talpakat is. Ha nehezen látható területről van szó, kérjük meg egy családtagunk, hogy segítsen.
4: Figyeljünk arra, hogy egy anyajegy vagy folt megváltoztatja-e a méretét, szabálytalanná-e válik-e. Többféle szín jelenik meg benne, viszket, vérzik, vagy nem akar begyógyulni, vagy rövid idő alatt feltűnően megváltozik.
3: És mikor sürgős az orvosi vizsgálat? Ha egy új bőrelváltozás gyorsan növekszik, vérzik, sok az orvosi vizsgálatot, ilyenkor érdemes mielőbb bőrgyógyászhoz fordulni.
4: És még valami fontos, a korai felismerés sok esetben jelentősen javítja a kezelés esélyeit, ezért nem megijedni kell, hanem odafigyelni.
3: És mikor volt ön utoljára a bőrgyógyászati szűrővizsgálaton, ha már régen? Talán ez a mai beszélgetés egy kedves emlékeztető lehet arra, hogy érdemes időpontot kérni.
4: És ne feledjék, a nyári hónapokban használjanak a bőrüknek megfelelő fényvédőt, viseljenek kalapot, és a legerősebb napsütés idején lehetőség szerint keressék az árnyékot.
3: A szépség nem csak azt jelenti, hogy kívülről ápoljuk magunkat,
4: hanem azt is, hogy odafigyelünk az egészségünkre. Néhány perc önvizsgálat ma akár nagyon sokat jelenthet a holnapunk számára.
3: Most pedig jöjjön egy kellemes zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Radio. Hit
1: music.
2: Hit music.
3: Hit music. Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
4: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
5: Zenobia, te szoktad olvasni a horoszkópot?
6: Inkább úgy mondanám, szeretem úgy olvasni, mint egy kedves reggeli üzenetet, mert a napunkat végül úgyis mi alakítjuk.
5: Pontosan ezért nálunk a horoszkóp nem megmondja a jövőt, hanem ad egy kis gondolatot, amivel talán könnyebb lesz elindulni ezen a hétfőn.
6: Nézzük akkor, ma bátran mondja ki, amit érez, de ne feledj el, kedves mondat sokszor többet ér, mint a leghangosabb vita.
5: Bika, a türelem ma meghozhatja a gyümölcsét, valaki értékelni fogja azt a nyugalmat, amit ön sugároz.
6: Ikrek, egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat. Hallgasson figyelmesen, mert egy apró mondat sokat jelenthet.
5: Rák, a család és az otthon ma különösen fontos szerepet kap, egy telefonhívás vagy egy ölelés szebbé teheti a napot.
6: Oroszlán, mosolya ma ragadós lehet, használja ezt a különleges képességét, és vigyen egy kis napsütést mások életébe is.
5: Szűz, ne akarjon mindent egyszerre megoldani, egy lépés ma is közelebb visz a céljaihoz.
6: Mérleg, ma könnyebben talál közös hangot másokkal, jó nap lehet egy régi félreértés tisztázására is.
5: Skorpió, hallgasson egy kicsit a megérzéseire, lehet, hogy ma azok mutatják a legjobb irányt.
6: Nyilas, a kalandvágy ma is ott motoszkál önben. Ha nagy utazásra nincs is lehetőség, fedezzen fel valami újat a saját környezetében.
5: Bak, a kitartása ma ismét meghozhatja az eredményét, ne adja fel még akkor sem, ha lassúnak érzi a haladást.
6: Vízöntő, egy kreatív ötlet ma meglepheti még önt is. Jegyezze fel, mert később nagy hasznát veheti.
5: Halak, ma legyen egy kis ideje saját magára is, egy séta, egy jó könyv vagy egy kedvenc dal feltöltheti a lelkét, akármelyik csillagjegyben is született.
6: A legfontosabb döntéseket ma is ön hozza meg. Mosolyogjon többet, szeressen bátran, és vegye észre a hétköznapok apró csodáit.
5: Most pedig jöjjön a mosolycsomag és a kabaré, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban, mert minden nap van egy új lehetőség arra, hogy valami szépet vigyünk magunkkal.
4: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5.
1: Panda Rádió.
0: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Jó napot kívánok, útlevelet legyen szíves.
8: Ikfestéhenért?
7: Aha, igen, jó mondja, festék nincsen. Bemegy kópházára, ott van.
8: Pite?
7: Na, a pite is van ott, persze, van pite. Azt már ne a festékboltba keresse. Na, útlevelet kérem.
8: Sie wollen meinen Passport?
7: Igen, majdnem passport, de nem nézek focit szolgálat közben. Na, kérem tisztelettel.
8: Ich verstehe nicht útlevel. Útlevel.
7: Aha, igen.
8: Útlevél, mikveste én egy kány volt?
7: Ah, igen, kár volt idejönni. Ezzel a nyelvtudással kár volt idejönni. Szálljon ki a gépjárműből.
8: Vizakmán?
7: Pontosan a zsákmány érdekel. Igen, a zsákmány. Ja, jó, hogy bevallottam, mert így enyhítő körülmény lesz.
8: Ó, sajsze!
7: Fejsze? Mi? Kitütött levele vagy? Mi van már?
8: Du Schwanz!
7: Még Svájcban ütötte le ezek szerint. Üti Renzi Svájc?
8: Ja, Schwanz, du Schwanz, genau!
7: Genyó? Sértegett el, Labanc?
8: Das ist mit csősz.
7: Elrohant. Honnan tudta, hogy a nőm egy csősz?
2: Jó napot kívánok! Akkor kérek szépen személyt vagy útlevelet, azt legyen szíves.
3: Tessék parancsolni.
2: Jó, nézzük, akkor ön Szirmai Edit.
3: Igen. Kicsit megkíszta, amióta a fotó készült.
2: És a szeme is barna lett.
3: Há, nyitott szemmel feküdtem be a szoliba.
2: Ahol a haja is lebarnult.
3: Ah, befestettem, levágattam, meguntam a szőke coffot, érti?
2: És ez az anyajegy az arcáról hova tűnt?
3: Az, végzett a légy a pörkölt szavtal, aztán elrepült.
2: Értem. És mitől lettek ilyen nagyok a fülei?
3: Hogy jobban hallhassalak. Nem poén, jó van.
2: No, kedves Edit.
3: Micsoda? Ja, igen, majdnem elfelejtettem.
2: Tehát
3: a nevemet. Igen.
2: Kedves Edit, az a gépfegyver az ülésen gondolom nem az öné.
3: A Mekiben adták a sajtburger menőt.
2: És az a vérfolt az ülésen.
3: Hát, tudja, megjött. Tehát, hogy úgy... Az...
2: Értem, el is felejtettem, hogy ön nő. Igen.
3: Na, hát
2: igen.
3: Ezek után ne várja, hogy megadjam a számomat.
2: Este megpróbálok nem álmodni róla, remélem sikerül.
3: Akkor mehetek is?
2: Hogyne, itt menjen tovább 10 métert, aztán forduljon jobbra, majd parkoljon le. Aztán sétáljon be abba a rácsos ablakú házba, na az ott már Ausztria. Van ott egy óraékszerbolt is, ahol ingyen adják az ezüst karperecet.
3: A francba lebuktam. Hogy jött rá, hogy én nem Szirmai Edit vagyok?
2: Csak most bukott le, ível mondta a nevét, és nem Y-nal. Jó napot kívánok!
3: Jó napot, személyigazolványt kérek.
2: Most akciós, mennyit adja?
3: Az ön személyét kérem.
2: Az nem eladó.
3: Ne tartson föl, nem látja, hogy határellenőrzés?
2: Hát akkor a határt ellenőrizze, ne engem. Én nem vagyok határ. Na,
3: mutassa a személyét.
2: Ha jó van, na akkor tessék. Azt mondja, hogy engedje meg, hogy bemutassam a személyimet. Személyim, ez az úr meg akar téged ismerni, fogja a vele kezet.
3: Na
2: tessék, itt van, vegye elfele. Halljak meg.
3: Mi az, hogy Olof Kálmán Horvátszon?
2: Because I am svéd.
3: Akkor miért angolul mondja?
2: Mert sejtem, hogy svéd ő nem értené.
3: Tegyen próbára.
2: Ha maga akarta. I am the dancing queen. Trambulin, Olof Horvátszon, kling. No.
3: Ez nem svédül volt.
2: Mondom, hogy nem érti.
3: Na jó, hová megy?
2: Malmöbe.
3: Ez az út Romániába vezet?
2: Minden út Romába vezet, de... Még fel kell vennem a piriéket a gimnázium melletti kisboltba.
3: Ha jól sártam, a piri is svéd.
2: Igen, az élet kasszás a gimnázium melletti kisközértben.
3: Ezt nem értem.
2: Ha szokta énekelni, hogy gimmi, ja nem, ez a pénztár.
3: Az utasa okmányait is kérem.
2: De ott az egy plusz maci.
3: Aki beszél, eszik és közben facebookozik?
2: Látjak, miket tud itt most már ez a hasbró. Olyan életű. Hát olyan élethű, simán rágerjednék, ha lefogyna hasból.
3: Ne szórakozzon velem, adja az utas okmányait.
2: Na, Laura megint lebukta, pedig ha nem epilá, az tényleg tiszta bubumaci vagy messziről.
3: Jó, akkor nyissa ki a csomagtartót.
2: Hát én kinyitatom, de az ülésen kényelmesebben tud utazni.
3: Mi van a bőrönben?
2: Mi érdekli, azt mondja, azt, amit a válaszol.
3: Az a fehér por, az micsoda?
2: Jódozott koffeinmentes kávé.
3: Kezdem unni magát.
2: Mi vagyok én, szappanopera?
3: A kávé az fekete?
2: Van olyan is, kér.
3: Egyáltalán magáé ez a kocsi?
2: Egy ideje.
3: Mióta?
2: Hát olyan fél órája. Egy férfi önkéntesen eladta nekem olcsón, annélkül, hogy kérnem kellett volna erélyesen.
3: Jó. Nem tudom átengedni magukat, itt kell maradniuk.
2: Hát ha azt akarja, hogy a Laura kiszálljon és beszélgessen magával, látja már kacsint.
3: Igaza van, tűnjenek el gyorsan.
2: Na. Jó napot kívánok, maga hova megy?
9: Jó napot kívánok. Én Wisconsinba megyek a farkasnénihez.
10: Wisconsin, Amerikában van.
11: Ah, tudom, azért megyek rollerrel.
10: Útlevele vagy személye van?
11: Lutra albumom csak a lajhár, meg a dodó malac hiányzik be. Az hiányzik belőlem.
10: Meg az agya, az hiányzik magának. Személyi igazolványt adjon már ide. Személyi igazolványt adjon már ide. Van magánál személyi?
11: Hát csak el kell olvasnom a sugógépről, hogy hogy kell odaadni.
10: Személyi. Mi az, hogy Magyar Népköztársaság? Hát már rég lejárt.
11: Fel kell húzni, akkor újra jár.
10: Ember, értse meg, nem mehet át a határon, mert nincs érvényes okmánya.
11: Akkor itt csak elefántokat engednek át.
10: Nem ormány, okmány. Okmány.
11: Akkor kendben van. Akkor már ügyelek rá, hogy minden szóban kicseréljem kára. Jó, mert jó.
10: Jogosítványa sincs?
11: De csak otthon van a útlevelemben.
10: És hol lakik?
11: Most egy társasházban lakom.
10: De mi a címe?
11: Nem tudom, mert a lakcímkártyámon van, de az meg a lakásban maradt. Ugye?
10: Ez így nagyon nehéz lesz.
11: Igen?
10: És különben is itt csak Romániába mehet át, igen? És csak gépjárművel.
11: Ezt mondhatta volna előbb is, hülye.
10: Miért akkor? Akkor visszafordult volna?
11: Igen, és hazamentem volna a Dömpremért.
10: Még megteheti.
11: Nem mond hülyeséget.
10: Remélem, jó messze lakik.
11: Azt én is viszontlátásom.
7: Jó estét kíván! Jó estét kíván! Na, személyt kérek, személyt!
10: Nem ismer meg, engem mindenki felismer. Még egyszer mondom, mindenki.
7: Biztos valami villalakó, mi?
10: Hát, úgy is lehet mondani, pláne ha beleülök. Én az ország miniszterelnöke vagyok. Még egyszer mondom, vagyok.
7: Milyen cuccottól? Ne jön rá!
10: Kikérem magamnak! Orbán Viktor vagyok.
7: Na persze, mutassa a személyét. Akkor elhiszem.
10: Tessék.
7: Nézzük már. Ugaros sem megyem. Hát maga tényleg Orbán Viktor.
10: Na ugye. Még egyszer mondom, na ugye.
7: És maga tényleg benne volt ebbe a való villába, vagy micsoda alba?
10: Én a miniszterelnök vagyok.
7: Na, hát akkor csak volt a tévébe. Na, ugye?
10: Tévében, rádióban, újságban, na. Interneten.
7: Ugye ma Leo a barátnőivel, az jókat poénkodtunk. Aj, nagyon jó volt.
10: Ember, most igen? Jövök ki az országból. Igen? Sietek, mert várnak Kolozsváron.
7: Ha, egy celeb, akit Kolozsvár. Ez nagyon poén volt, ez jó volt. Ezt elmondhassa a stundapos mundurába elmondhatja, nagyon jó poén. Odaadom ingyen, tessék. Na, csomagtartó tessék, azért kinyitni gyorsan.
10: Jó, tessék, csak most már hagyj menjek a dolgomra, tessék. Na. Látja, nincs semmi a csomagtartómban.
7: Na, most már van.
10: Mi a fenét rakott bele?
7: Na, anyám húga, a Szirmai Klotild, az Kolozsváron lakik a első kis utcában. Balra megy, jobbra, fönt azt ott van. Na, dobja már be neki ezt a 8 kiló krumplit, legyen olyan kedves, mert azt akkor elintézem. El van nézve, hogy nagy képüsködött nekem, jó van?
10: Jó, tudja, mit megteszem? Krumplival úgyis mindig nyerek. Magának meg úgyis lesz elég dolga.
7: Na, hogy?
10: Jönnek még a kollégáim, vagy 12 kocsi. Selfizhet velük kedvére. Adja vissza.
0: A Mosoly műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődött a napközéstábor Magyar Kanizsán. Ma elindult a napközéstábor Magyar Kanizsán, ahol a gyerekeket egésznapos kézműves foglalkozások, játékok, sportprogramok és közös élmények várják. A szervezők célja, hogy a nyári szünet tartalmasan és jó hangulatban teljen a legkisebbek számára. Holnap kezdődik az Aurora összművészeti gyermektábor. Július 21-én veszi kezdetét az Aurora összművészeti gyermektábor. A résztvevők festészettel, zenével, színjátszással és kreatív foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg, miközben új barátságokat is köthetnek. Nyáron is népszerű a Tiszapart. A kellemes időjárásnak köszönhetően továbbra is sok család és kiránduló keresi fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart kiváló lehetőséget kínál egy nyugodt délutáni sétára, vagy egy kis kikapcsolódásra. Egyre többen választják a kerékpárt. Magyarországon folyamatosan nő azok száma, akik a mindennapi közlekedéshez, vagy a szabadidős kirándulásokhoz kerékpárt választanak. Az új kerékpárutak és a biztonságosabb infrastruktúra ezt a trendet tovább erősítik. A városi fák hűtik a környezetet, kutatások szerint egy nagy lombkoronájú fa akár több fokkal is csökkentheti a közvetlen környezet hőmérsékletét a forró nyári napokon. Ezért világszerte egyre több város fordít kiemelt figyelmet a zöld területek bővítésére. Panda ajánló. Ha a gyermekeik még keresnek nyári elfoglaltságot, érdemes figyelni a Hello Kanizsa eseménynaptárát. A mai napközéstábor után már holnap indul az Aurora összművészeti gyermektábor, a hétvégén pedig ismét mozis programok várják az érdeklődőket. Ezen a napon, július 20-án ünnepeljük a Nemzetközi Hold napját, annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Hold felszínére, ez a nap a tudomány, a kíváncsiság és az emberi kitartás jelképe. A hét jó híre. A nyári szünetben Vajdaság szerte egyre több gyermek vesz részt táborokban, sport és kulturál, hanem új barátságokat és maradandó emlékeket is adnak. A nap érdekessége, tudták, hogy a Holdról a Föld körülbelül 1,3 másodperc alatt küld vissza egy fényjelet, bár közelinek tűnik az égbolton, valójában átlagosan 384.000 kilométerre kering bolygónktól. Mosolj a végére, a hétfő olyan, mint a kávé, az első korty után már sokkal könnyebb. Panda Radar, képben a világgal.

Jó reggelt kívánunk, nézzük, miről ír a mai Magyar Szó a címlapon. A hétvégi közösségi rendezvényeké a főszerep. Majdány és Rábi apranagyanagyja együtt ünnepelt a háromnapos esemény kulturális programokkal, főzőversennyel, játékos vetélkedőkkel és sporteseményekkel várta a helyieket és a vendégeket. A szervezők szerint az ilyen találkozók erősítik a közösségi összetartozást és életben tartják a hagyományokat. Országos hír, hogy Csulyog Tamás aláírta a magyar alaptörvény módosítást. A köztársasági elnöki feladatokat hétfőtől, a mai naptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes látja el. Belgrádban megemlékezést tartottak a nándorfehérvári diadal hőseiről. Az ünnepségen kiemelték Hunyadi János és a várvédők történelmi szépségét, akik győzelmükkel Európa történelmére is hatással voltak. A kultúra világából a Palucsi Európai Filmfesztivál megnyitóján Mudrucó Kornél vethette át a rangos Lifka díjat elismerésként a nemzetközi filmvilágban végzett kiemelkedő munkájáért. Gazdasági témában arról olvashatunk, hogy Szerbia egyelőre nem nyitja meg az Európai Unióval a hármas tárgyalási klasztert, ugyanakkor a cél továbbra is az uniós csatlakozási folyamat folytatása. Ennyi volt a mai lapszemlénk a Magyar Szóból, további friss hírekkel hamarosan jelentkezünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Valódi otthon.
2: Kutya magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
4: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
0: Ez volt a reklám.
5: Here we go!
6: A térség legjobb zenéi.
7: Okay, get it? No.
8: This is the station.
9: I am Charlie XCX.
10: Hi, I'm Sam Smith.
6: Panda Rádió.
11: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón.

0: Tatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Zenóbia, tudod, mi az egyik legkülönlegesebb dolog a Tiszában?
2: Azt hiszem, mindenki a Tisza virágzásra gondolna.
1: Pedig van egy másik csoda, és a Tisza soha nem ugyanaz, minden évszakban, minden napszakban más arcát mutatja.
2: Reggel gyakran tükörsíma a víz, a felkelő nap aranyszínű csíkot fest a felszínére, és ilyenkor szinte megáll az idő.
1: Délután a szél apró hullámokat rajzol rá, este pedig, amikor a nap lebukik, ugyanaz a folyó, mégis mindig más.
2: Ha valaki korán kelt, különleges élményben lehet része a parton, ilyenkor madarak százai hallatják a hangjukat, a nádas lassan életre kel, és néha még egy hal is kiugrik a vízből. A természet saját reggeli koncertjét hallhatjuk.
1: Sokszor csak elsétálunk a Tisza mellett, pedig érdemes néha megállni, leülni egy padra, vagy egyszerűen néhány percig csak figyelni a vizet, a folyó nem siet, és talán minket is arra emlékeztet, hogy nem kell mindig rohannunk.
2: És most kíváncsiak vagyunk önökre, hogy melyik napszakban szeretik legjobban a Tiszát, napfelkeltekor, délután, vagy a nyári naplementében.
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-675-550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalát. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy önöknek melyik a legszebb tiszai emlékük.
2: A Tisza nem csak egy folyó,
1: hanem emlékek, találkozások, csendes séták és nyári esték őrzője. Ha ma tehetik, álljanak meg egy pillanatra a partján, nézzenek végig a vízen, és engedjék, hogy a Tisza egy kis nyugalmat vigyen a napjukba.
2: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
3: Zenóbia, vannak városok, ahová nem csak megérkezünk, hanem valahogy mindig hazatérünk.
4: Pontosan ilyen Szeged, a napfény városa, a Tisza városa, és sokak számára egy életre szóló emlék.
3: Nekem pedig különösen kedves hely, hiszen Szegeden születtem, valahányszor átlépem a város határát, mindig ugyanazt érzem, mintha egy régi ismerős köszöntene újra.
4: Szeged Magyarország harmadik legnagyobb városa, Csongrád Csanád vármegye székhelye. A Tisza és a Maros találkozásának közelében fekszik, ezért évszázadokon át fontos kereskedelmi és közlekedési központ volt.
3: Már a római korban is lakták ezt a vidéket, később pedig a középkorban jelentős mezővárossá fejlődött. A Tisza haladt, adott a környéke, termékeny földje pedig megélhetést biztosított az itt élőknek.
4: Szeged történetének talán legmeghatározóbb eseménye az 1879-es nagy árvíz volt. A Tisza áttörte a gátakat, és a város szinte teljesen elpusztult, több ezer házból alig néhány maradt állva.
3: Az egész ország összefogott Szegedért, sőt, Európa számos városa is segítséget nyújtott, ennek emlékét ma is őrzik. Azok az utcák és körutak, amelyek különböző európai városok nevét viselik, mint például a londoni körút, a párizsi körút, a brüsszeli körút vagy a berlini körút. Ez a nemzetközi összefogás tette lehetővé, hogy Szeged szinte újjászülessen.
4: A mai belváros nagy része már az árvíz utáni újjáépítés eredménye, ezért olyan szélesek az utcák, tágasak a terek és elegánsak az épületek. Sokan úgy tartják, hogy Szeged Magyarország egyik legszebb város szerkezetével rendelkezik.
3: Ha valaki Szegedre látogat, szinte biztosan elsétál a lenyűgöző dombtérre. A fogadalmi templom vörös téglás tornyai messziről láthatók, a tér pedig nyáron megtellik élettel, itt rendezik meg évről évre a híres szegedi szabadtéri játékokat, amelyekre az ország minden részéből érkeznek nézők.
4: Ha Szeged, akkor természetesen a híres szegedi paprika sem maradhat ki. A város neve összeforrt a fűszerpaprikával, a szegedi halászlével és a világhírű pik szalámival. Ezek az ízek ma már nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján is ismertek.
3: A Tisza itt nem csupán egy folyó, a város lelke. Partján sétálnak, szerelmesek, sportolnak, fiatalok, horgásznak, idősek, és nyaranta megtelnek a rakpartok élettel. Aki egyszer látott egy szegedi naplementét a Tisza fölött, azt az élményt nehezen felejti el.
4: És most önökhöz fordulunk. Mi az első dolog, ami önöknek Szegedről eszükbe jut? A dóm, a Tisza, a halászlé, a paprika, vagy egy személyes emlék?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-675-550-es telefonszámra, vagy kommentbe a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk az önök szegedi történeteire.
4: Vannak városok, amelyeket megismerünk, és vannak városok, amelyek örökre a szívünkben maradnak.
3: Szeged ilyen hely, egy város, amely a legnagyobb tragédiából is képes volt új életet építeni, és ma is szeretettel fogad mindenkit, aki ellátogat oda.
4: Most pedig maradjanak velünk, mert a Tisza hangja hamarosan folytatódik itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a

0: piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Honda Rádió. Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
3: Zenobia, szerinted lehet egyetlen szín egy egész nyár kedvence?
4: Úgy tűnik, hogy igen, az idei nyár egyik legnagyobb divat sikere a vajsárga. Ez a lágy, finom árnyalat szinte mindenhez illik, és egyszerre elegáns, nőies és friss.
3: A divattervezők szerint a vajsárga azért ennyire népszerű, mert nem hivalkodó, világos, barátságos és könnyed, és egyszerű ruha, egy blúz vagy akár egy táska is különleges lesz tőle.
4: A nyári divatban idén a természetes anyagok is előtérbe kerültek, a lenvászon, a pamut és a könnyű szellős ruhadarabok nem csak szépek, hanem kényelmesek is a meleg napokon.
3: A nyár egyik kedvence továbbra is a lapos kényelmes szandál, a divatvilágban különösen népszerűek lettek az úgynevezett halász szandálok, amelyek egyszerre praktikusak és elegánsak is.
4: De tudod, Andrea, van valami, ami soha nem megy ki a divatból.
3: Igen, a mosoly, az önbizalom, és amikor valaki jól érzi magát abban, amit visel, mert a legszebb ruha mindig az, amelyben önmagunk lehetünk.
4: És most önökhöz fordulunk, önök inkább a színes ruhákat kedvelik, vagy a klasszikus feketét, fehéret és bézs árnyalatokat?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámra vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A divat nem arról szól, hogy mindenki ugyanolyan legyen,
4: hanem arról, hogy megtaláljuk azt a stílust, amelyben mosolyogva nézünk a tükörbe, mert az igazi elegancia mindig belülről indul.
3: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dal, itt a Tisza hangjában a Panda Rádió hullámhosszán. Szép napot kívánunk mindenkinek!
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: That's my station. Mondo Radio.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik velük, úgysem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

Véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: parasztak hír annyira tele van, hogy soha-soha-soha sem fogy el a lóvé. Mi mutogatnak ide-oda, nem én vagyok, ők azok jövőre bírenek. Van a potan röblém, én sose voltam hős, sose leszek én, de tudom és veretem, és gyomom még az időm lejár.
1: Mert a pláda bőrkabiba eltemetnek, de a gondolat hozzá

0: dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli!
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A magyar kanyozsai cserkésztelepre több mint 110 gyermek érkezett Vajdaság számos településéről a tűzoltó táborba. A Jerikó elnevezésű határon átnyúló IPA projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival, kapcsolatokat építsenek és erősítsék a vajdasági tűzoltók közösséget. A táborban a gyermekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, végigkövethették, hogyan kell kimenteni egy bajba jutott személyt egy járműből, valamint hogyan kell eloltani egy tüzet. Szoftverhibánk miatt még várat magára a személyforgalom megindulása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette ki Vitézy Dávid. A magyar közlekedési és beruházási miniszter a közösségi média felületén tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a vonalon már megtörtént a Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése, de szoftver problémákat találtak, amiket előbb ki kell javítani. Csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, ha a javítások a következő napokban, hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötétüzemi próbák. Sikeres tesztek esetén akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom, jelentette ki Vitézy Dávid, ugyanakkor hangsúlyozta, bármilyen további probléma késedelmet okozhat, mert a biztonság továbbra is elsődleges szempont. Dragan Glamocsony szerint az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovac térségben 11 települést érint az afrikai sertéspest is, országos szinten pedig továbbra is Ruma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzetben van jelen, újabb gócpontot ugyanakkor nem regisztráltak. Szerbiában az év eleje óta több mint 28 000 sertést pusztítottak el, vagy hullott el az afrikai sertéspestés következtében. A mezőgazdasági miniszter előzőleg egyeztetett a legfelsőbb állami vezetés képviselőivel, ahol döntés született arról, hogy a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében a lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazzák a szabályszegőkkel szemben. '89-re nőtt az afrikai sertéspest és horvátországi gócainak száma, miután az elmúlt napokban 18 újabb kitörést azonosítottak, közölte David Vjačović horvát mezőgazdasági miniszter. A fertőzések elsősorban az ország keleti részén Észak-Baranya és Verőcel-Drávamente megyében jelentek meg. Az éveleje óta 183 vaddisznónál is kimutatták a vírust. A miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázat a szabálytalan állatszállítás jelenti.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon a napos és a felhős időszakok váltják egymást, helyenként záporokkal és mennydörgésekkel kell számolni. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 143, Zentánál 219 cm magas. A mai napon fronthatással nem kell számolni, napos meleg nyári időnk lesz. A meleg megterhelő lehet, vágyottságot, tompaságot okozhat, csökkenhet a reflex idő. Vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás előfordulhat. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Es wurde

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődött a napközéstábor Magyar-Kanizsán. Ma elindult a napközéstábor Magyar-Kanizsán, ahol a gyerekeket egésznapos kézműves foglalkozások, játékok, sportprogramok és közös élmények várják. A szervezők célja, hogy a nyári szünet tartalmasan és jó hangulatban teljen a legkisebbek számára. Holnap kezdődik az Aurora összművészeti gyermektábor. Július 21-én veszi kezdetét az Aurora összművészeti gyermektábor. A résztvevők festészettel, zenével, színjátszással és kreatív foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg, miközben új barátságokat is köthetnek. Nyáron is népszerű a Tiszapart. A kellemes időjárásnak köszönhetően továbbra is sok család és kiránduló keresi fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart kiváló lehetőséget kínál egy nyugodt délutáni sétára, vagy egy kis kikapcsolódásra. Egyre többen választják a kerékpárt. Magyarországon folyamatosan nő azok száma, akik a mindennapi közlekedéshez, vagy a szabadidős kirándulásokhoz kerékpárt választanak. Az új kerékpárutak és a biztonságosabb infrastruktúra ezt a trendet tovább erősítik. A városi fák hűtik a környezetet, kutatások szerint egy nagy lombkoronájú fa akár több fokkal is csökkentheti a közvetlen környezet hőmérsékletét a forró nyári napokon. Ezért világszerte egyre több város fordít kiemelt figyelmet a zöld területek bővítésére. Panda ajánló. Ha a gyermekeik még keresnek nyári elfoglaltságot, érdemes figyelni a Hello Kanizsa eseménynaptárát. A mai napközéstábor után már holnap indul az Aurora összművészeti gyermektábor, a hétvégén pedig ismét mozis programok várják az érdeklődőket. Ezen a napon, július 20-án ünnepeljük a Nemzetközi Hold napját. Annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Hold felszínére, ez a nap a tudomány, a kíváncsiság és az emberi kitartás jelképe. A hét jó híre. A nyári szünetben Vajdaság szerte egyre több gyermek vesz részt táborokban, sport és kulturális programokon. Ezek az élmények nem csak kikapcsolódást jelentenek, hanem új barátságokat és maradandó emlékeket is adnak. A nap érdekessége, tudták, hogy a Holdról a Föld körül belül 1,3 másodperc alatt küld vissza egy fényjelet, bár közelinek tűnik az égbolton, valójában átlagosan 384 000 kilométerre kering bolygónktól. Mosolja végére a hétfő olyan, mint a kávé, az első korty után már sokkal könnyebb. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300.

0: 200 dinár darabja, lazúrfesték fényes 2,5 liter 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37 Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv

0: már felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pondo Radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat, a profi

Minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profi Vetállatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A magyar kanyuzsai cserkésztelepre több mint 110 gyermek érkezett Vajdaság számos településéről a tűzoltó táborba. A Jerikó elnevezésű határon átnyúló IPA projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival, kapcsolatokat építsenek és erősítsék a vajdasági tűzoltók közösséget. A táborban a gyermekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, végigkövethették, hogyan kell kimenteni egy bajba jutott személyt egy járműből, valamint hogyan kell eloltani egy tüzet. Szoftverhibánk miatt még várat magára a személyforgalom megindulása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette ki Vitézy Dávid. A magyar közlekedési és beruházási miniszter a közösségi média felületén tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a vonalon már megtörtént a Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése, de szoftver problémákat találtak, amiket előbb ki kell javítani. Csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, ha a javítások a következő napokban, hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötétüzemi próbák. Sikeres tesztek esetén akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom, jelentette ki Vitézy Dávid, ugyanakkor hangsúlyozta, bármilyen további probléma késedelmet okozhat, mert a biztonság továbbra is elsődleges szempont. Dragan Glamocsai szerint az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovac térségben 11 települést érint az afrikai sertéspest is, országos szinten pedig továbbra is Róma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzetben van jelen, újabb gócpontot ugyanakkor nem regisztráltak. Szerbiában az év eleje óta több mint 28 000 sertést pusztítottak el, vagy hullott el az afrikai sertéspestés következtében. A mezőgazdasági miniszter előzőleg egyeztetett a legfelsőbb állami vezetés képviselőivel, ahol döntés született arról, hogy a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében a lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazzák a szabályszegőkkel szemben. Nyolcvankilencre nőtt az afrikai sertéspest és horvátországi gócainak száma, miután az elmúlt napokban 18 újabb kitörést azonosítottak, közölte David Vjačović horvát mezőgazdasági miniszter. A fertőzések elsősorban az ország keleti részén Észak-Baranya és Verőce Drávamente megyében jelentek meg. Az éveleje óta 183 vaddisznónál is kimutatták a vírust. A miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon a napos és a felhős időszakok váltják egymást, helyenként záporokkal és mennydörgésekkel kell számolni. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 143, Zentánál 219 cm magas. A mai napon fronthatással nem kell számolni, napos meleg nyári időnk lesz. A meleg megterhelő lehet, bágyadságot, tompaságot okozhat, csökkenhet a reflexidő. Vérnyomás ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Újabb sikeres turnussal zárult a Gokart Park Szeged és a Vitálisa nyári gokart tábora. A gyerekek egy héten át nem csak a pályán gyakoroltak, hanem a gokart sport elméleti alapjaival, a versenyszabályokkal, a zászlójelzésekkel és a biztonságos közlekedés szabályaival is megismerkedtek. A hét során látványos fejlődést mutattak, egyre gyorsabb és tudatosabb köröket teljesítettek. A tábor végén tesztírás, versenyszimuláció és izgalmas futamok várták a résztvevőket, ahol több új pályarekord is született. Két fiatal versenyző 34 másodperc alatti köridőt ért el, többen pedig 35 másodpercen belül teljesítették a pályát. A legjobbak díjazásban részesültek, egy szerencsés résztvevő pedig ingyenes versenygokart teszt lehetőséget nyert. A szervezők idén is biztosították, hogy a családsegítővel kötött együttműködésnek köszönhetően egy tehetséges, jó tanulmányi eredményű gyermek térítésmentesen vehessen részt a táborban. A program közös pizzázással és gófrizással zárult. A következő gokartábor július 27-én kezdődik. Július 23-án új időszaki kiállítás nyílik a Szegedi Fekete Házban. A Folk Fashion Divat a Folkról című tárlat a magyar népi iparművészet és a kortárs divat kapcsolatát mutatja be. A kiállítás arra keresi a választ, hogyan élnek tovább a hagyományos népi motívumok a 21. századi divat tervezésben. A látogatók olyan ruhákat és kiegészítőket láthatnak, amelyekben a matyó, kalocsai és más népművészeti díszítő elemek modern formában jelennek meg. A tárlat a Móra Ferenc Múzeum és a Hagyományok Háza együttműködésében valósult meg, több hazai közgyűjtemény közreműködésével. A megnyitót július 23-án, csütörtökön 17 órakor rendezik meg a Fekete Házban. A vendégeket dr. Meggyesi Konstantin, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese köszönti, a kiállítás pedig dr. Cingel Szilvia kurátor nyitja meg. Az ünnepségen Halla Borbála népi énekes is közreműködik. Tovább tart a Bringázza munkába országos kampány nyári nagy kihívása, amely a kerékpáros közlekedést népszerűsíti a munkába járók körében. A Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezése arra ösztönzi a résztvevőket, hogy autó helyett minél többször választák a biciklit. Az idei kihívás egyéni és csapatos kategóriában is teljesíthető. Az egyéni résztvevőknek legalább 150 ponton kell összegyűjteniük, míg a csapatok célja 900 pont elérése július végéig. A pontokat a Bringázza munkába mobil alkalmazás segítségével lehet gyűjteni, amely rögzíti a munkába vezető kerékpáros utakat. A két kihívás egyszerre is teljesíthető, így a résztvevők egyénileg és csapatban is versenyezhetnek az értékes nyereményekért. A szervezők szerint a rendszeres kerékpározás nem csak az egészséget szolgálja, hanem csökkenti a városi forgalmat és a környezet terhelését is. A kampány célja, hogy minél többen fedezzék fel. A kerékpár a mindennapi közlekedés gyors, egészséges és fenntartható alternatívája lehet. Hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit a kiszombori kukorica útvesztő. A csaknem 4,5 hektáros kukoricatáblában kialakított, 2,5 kilométer hosszú labirintus idén is különleges élményeket kínál a látogatóknak. Az idei tematika egy mesevilágba kalauzolja a résztvevőket, akik útközben rejtvényeket és játékos feladatokat is megoldhatnak. A helyes megfejtők ajándékokat kapnak, szombatonként pedig pénznyereményt is kisorsolnak közöttük. A bátrabbak sötétedés után is nekivághatnak a labirintusnak, hiszen éjszakai kalandozásra is lehetőség van. A Kis Mária Hortenzia honismereti kör által szervezett program az elmúlt évek egyik legkedveltebb nyári családi attrakciójává vált a térségben. A szervezők idén is minden korosztályt várnak egy kis eltévedésre és sok-sok kalandra. Társadalmi párbeszédet indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Az online kérdőívben bárki elmondhatja véleményét a közlekedési szabályok lehetséges szigorításáról. A kezdeményezés célja, hogy csökkenjen a halálos és súlyos közúti balesetek száma. Az elmúlt évben 456-an vesztették életüket közlekedési balesetben Magyarországon, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14500-an könnyebben sérültek meg. A kérdőív kitér a gyorshajtásra, az illegális utcai versenyzés, valamint az elektromos rollerek szabályozására is. A kitöltés körülbelül 15 percet vesz igénybe, a válaszadás anonim és önkéntes. A kérdőív szeptember 9-éig érhető el, az eredményeket a kiértékelést követően hozzák nyilvánosságra. A felmérés a kormány társadalmi egyeztetési felületén érhető el. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhirkotoyelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli, az ön és családja részére.

0: Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődött a napközéstábor Magyar Kanizsán. Ma elindult a napközéstábor Magyar Kanizsán, ahol a gyerekeket egésznapos kézműves foglalkozások, játékok, sportprogramok és közös élmények várják. A szervezők célja, hogy a nyári szünet tartalmasan és jó hangulatban teljen a legkisebbek számára. Holnap kezdődik az Aurora összművészeti gyermektábor. Július 21-én veszi kezdetét az Aurora összművészeti gyermektábor. A résztvevők festészettel, zenével, színjátszással és kreatív foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg, miközben új barátságokat is köthetnek. Nyáron is népszerű a Tiszapart. A kellemes időjárásnak köszönhetően továbbra is sok család és kiránduló keresi fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart kiváló lehetőséget kínál egy nyugodt délutáni sétára, vagy egy kis kikapcsolódásra. Egyre többen választják a kerékpárt. Magyarországon folyamatosan nő azok száma, akik a mindennapi közlekedéshez, vagy a szabadidős kirándulásokhoz kerékpárt választanak. Az új kerékpárutak és a biztonságosabb infrastruktúra ezt a trendet tovább erősítik. A városi fák hűtik a környezetet, kutatások szerint egy nagy lombkoronájú fa akár több fokkal is csökkentheti a közvetlen környezet hőmérsékletét a forró nyári napokon. Ezért világszerte egyre több város fordít kiemelt figyelmet a zöld területek bővítésére. Panda ajánló. Ha a gyermekeik még keresnek nyári elfoglaltságot, érdemes figyelni a Hello Kanizsa eseménynaptárát. A mai napközéstábor után már holnap indul az Aurora összművészeti gyermektábor, a hétvégén pedig ismét mozis programok várják az érdeklődőket. Ezen a napon, július 20-án ünnepeljük a Nemzetközi Hold napját, annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Hold felszínére, ez a nap a tudomány, a kíváncsiság és az emberi kitartás jelképe. A hét jó híre. A nyári szünetben Vajdaság szerte egyre több gyermek vesz részt táborokban, sport és kulturális programokon. Ezek az élmények nem csak kikapcsolódást jelentenek, hanem új barátságokat és maradandó emlékeket is adnak. A nap érdekessége, tudták, hogy a Holdról a Föld körülbelül 1,3 másodperc alatt küld vissza egy fényjelet, bár közelinek tűnik az égbolton, valójában átlagosan 384.000 kilométerre kering bolygónktól. Mosolja végére a hétfő olyan, mint a kávé, az első korty után már sokkal könnyebb. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: tár felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: A magyar kanyozsai cserkésztelepre több mint 110 gyermek érkezett Vajdaság számos településéről a tűzoltó táborba. A Jerikó elnevezésű határon átnyúló IPA projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival, kapcsolatokat építsenek és erősítsék a vajdasági tűzoltók közösséget. A táborban a gyermekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, végigkövethették, hogyan kell kimenteni egy bajba jutott személyt egy járműből, valamint hogyan kell eloltani egy tüzet. Szoftverhibánk miatt még várat magára a személyforgalom megindulása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette ki Vitézy Dávid. A magyar közlekedési és beruházási miniszter a közösségi média felületén tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a vonalon már megtörtént a Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése, de szoftver problémákat találtak, amiket előbb ki kell javítani. Csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, ha a javítások a következő napokban, hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötétüzemi próbák. Sikeres tesztek esetén akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom, jelentette ki Vitézy Dávid, ugyanakkor hangsúlyozta, bármilyen további probléma késedelmet okozhat, mert a biztonság továbbra is elsődleges szempont. Dragan Glamocsony szerint az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovac térségben 11 települést érint az afrikai sertéspest is, országos szinten pedig továbbra is Roma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzetben van jelen, újabb gócpontot ugyanakkor nem regisztráltak. Szerbiában az év eleje óta több mint 28 000 sertést pusztítottak el, vagy hullott el az afrikai sertéspestés következtében. A mezőgazdasági miniszter előzőleg egyeztetett a legfelsőbb állami vezetés képviselőivel, ahol döntés született arról, hogy a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében a lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazzák a szabályszegőkkel szemben. '89-re nőtt az afrikai sertéspest és horvátországi gócainak száma, miután az elmúlt napokban 18 újabb kitörést azonosítottak, közölte David Vjačović, horvát mezőgazdasági miniszter. A fertőzések elsősorban az ország keleti részén Észak-Baranya és Verőce-Drávamente megyében jelentek meg. Az éveleje óta 183 vaddisznónál is kimutatták a vírust. A miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon a napos és a felhős időszakok váltják egymást, helyenként záporokkal és mennydörgésekkel kell számolni. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízálláson Magyarkanizsánál 143, Zentánál 219 cm magas. A mai napon front hatással nem kell számolni, napos meleg nyári időnk lesz. A meleg megterhelő lehet, bágyadságot, tompaságot okozhat, csökkenhet a reflex idő. Vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Újabb sikeres turnussal zárult a Gokart Park Szeged és a Vitális nyári gokart tábora. A gyerekek egy héten át nem csak a pályán gyakoroltak, hanem a gokart sport elméleti alapjaival, a versenyszabályokkal, a zászlójelzésekkel és a biztonságos közlekedés szabályaival is megismerkedtek. A hét során látványos fejlődést mutattak, egyre gyorsabb és tudatosabb köröket teljesítettek. A tábor végén tesztírás, versenyszimuláció és izgalmas futamok várták a résztvevőket, ahol több új pályarekord is született. Két fiatal versenyző 34 másodperc alatti köridőt ért el, többen pedig 35 másodpercen belül teljesítették a pályát. A legjobbak díjazásban részesültek, egy szerencsés résztvevő pedig ingyenes versenygokart teszt lehetőséget nyert. A szervezők idén is biztosították, hogy a családsegítővel kötött együttműködésnek köszönhetően egy tehetséges, jó tanulmányi eredményű gyermek térítésmentesen vehessen részt a táborban. A program közös pizzázással és glófrizással zárult. A következő gokartábor július 27-én kezdődik. Július 23-án új időszaki kiállítás nyílik a Szegedi Fekete Házban. A Folk Fashion Divat a Folkról című tárlat a magyar népi iparművészet és a kortárs divat kapcsolatát mutatja be. A kiállítás arra keresi a választ, hogyan élnek tovább a hagyományos népi motívumok a 21. századi divat tervezésben. A látogatók olyan ruhákat és kiegészítőket láthatnak, amelyekben a matyó, kalocsai és más népművészeti díszítő elemek modern formában jelennek meg. A tárlat a Móra Ferenc Múzeum és a Hagyományok Háza együttműködésében valósult meg, több hazai közgyűjtemény közreműködésével. A megnyitót július 23-án, csütörtökön 17 órakor rendezik meg a Fekete Házban. A vendégeket dr. Meggyesi Konstantin, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese köszönti, a kiállítás pedig dr. Cingel Szilvia kurátor nyitja meg. Az ünnepségen Halla Borbála népi énekes is közreműködik. Tovább tart a Bringázza munkába országos kampány nyári nagy kihívása, amely a kerékpáros közlekedést népszerűsíti a munkába járók körében. A Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezése arra ösztönzi a résztvevőket, hogy autó helyett minél többször választák a biciklit. Az idei kihívás egyéni és csapatos kategóriában is teljesíthető. Az egyéni résztvevőknek legalább 150 ponton kell összegyűjteniük, míg a csapatok célja 900 pont elérése július végéig. A pontokat a Bringázza munkába mobil alkalmazás segítségével lehet gyűjteni, amely rögzíti a munkába vezető kerékpáros utakat. A két kihívás egyszerre is teljesíthető, így a résztvevők egyénileg és csapatban is versenyezhetnek az értékes nyereményekért. A szervezők szerint a rendszeres kerékpározás nem csak az egészséget szolgálja, hanem csökkenti a városi forgalmat és a környezet terhelését is. A kampány célja, hogy minél többen fedezzék fel. A kerékpár a mindennapi közlekedés gyors, egészséges és fenntartható alternatívája lehet. 7. alkalommal nyitotta meg kapuit a kiszombori kukorica útvesztő. A csaknem 4,5 hektáros kukoricatáblában kialakított 2,5 kilométer hosszú labirintus idén is különleges élményeket kínál a látogatóknak. Az idei tematika egy mesevilágba kalauzolja a résztvevőket, akik útközben rejtvényeket és játékos feladatokat is megoldhatnak. A helyes megfejtők ajándékokat kapnak, szombatonként pedig pénznyereményt is kisorsolnak közöttük. A bátrabbak sötétedés után is nekivághatnak a labirintusnak, hiszen éjszakai kalandozásra is lehetőség van. A Kis Mária Hortenzia honismereti kör által szervezett program az elmúlt évek egyik legkedveltebb nyári családi attrakciójává vált a térségben. A szervezők idén is minden korosztályt várnak egy kis eltévedésre és sok-sok kalandra. Társadalmi párbeszédet indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Az online kérdőívben bárki elmondhatja véleményét a közlekedési szabályok lehetséges szigorításáról. A kezdeményezés célja, hogy csökkenjen a halálos és súlyos közúti balesetek száma. Az elmúlt évben 456-an vesztették életüket közlekedési balesetben Magyarországon, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14500-an könnyebben sérültek meg. A kérdőív kitér a gyorshajtásra, az illegális utcai versenyzés, valamint az elektromos rollerek szabályozására is. A kitöltés körülbelül 15 percet vesz igénybe, a válaszadás anonim és önkéntes. A kérdőív szeptember 9-éig érhető el, az eredményeket a kiértékelést követően hozzák nyilvánosságra. A felmérés a kormány társadalmi egyeztetési felületén érhető el. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhirkotoyelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
2: Ez volt a reklám.
3: Fölöttem ragyog az éjjel, hátam mögött kelt a nap,

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pondo Radio.

0: legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1, 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenye Fasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A magyar kanyozsai cserkésztelepre több mint 110 gyermek érkezett Vajdaság számos településéről a tűzoltótáborba. A Jerikó elnevezésű határon átnyúló IPA projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival, kapcsolatokat építsenek és erősítsék a vajdasági tűzoltók közösséget. A táborban a gyermekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, végigkövethették, hogyan kell kimenteni egy bajba jutott személyt egy járműből, valamint hogyan kell eloltani egy tüzet. Szoftverhibánk miatt még várat magára a személyforgalom megindulása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette ki Vitézy Dávid. A magyar közlekedési és beruházási miniszter a közösségi média felületén tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a vonalon már megtörtént a Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése, de szoftver problémákat találtak, amiket előbb ki kell javítani. Csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, ha a javítások a következő napokban, hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötétüzemi próbák. Sikeres tesztek esetén akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom, jelentette ki Vitézy Dávid, ugyanakkor hangsúlyozta, bármilyen további probléma késedelmet okozhat, mert a biztonság továbbra is elsődleges szempont. Dragan Glamocsony szerint az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovac térségben 11 települést érint az afrikai sertéspest is, országos szinten pedig továbbra is Roma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzetben van jelen, újabb gócpontot ugyanakkor nem regisztráltak. Szerbiában az év eleje óta több mint 28 000 sertést pusztítottak el, vagy hullott el az afrikai sertéspestés következtében. A mezőgazdasági miniszter előzőleg egyeztetett a legfelsőbb állami vezetés képviselőivel, ahol döntés született arról, hogy a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében a lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazzák a szabályszegőkkel szemben. '89-re nőtt az afrikai sertéspest és horvátországi gócainak száma, miután az elmúlt napokban 18 újabb kitörést azonosítottak, közölte David Vjačović, horvát mezőgazdasági miniszter. A fertőzések elsősorban az ország keleti részén, Észak-Baranya és Verőce Drávamente megyében jelentek meg. Az éveleje óta 183 vaddisznónál is kimutatták a vírust. A miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon a napos és a felhős időszakok váltják egymást, helyenként záporokkal és mennydörgésekkel kell számolni. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízálláson Magyar Kanizsánál 143, Szentánál 219 cm magas. A mai napon fronthatással nem kell számolni, napos meleg nyári időnk lesz. A meleg megterhelő lehet, bágyadságot, tompaságot okozhat, csökkenhet a reflex idő. Vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődött a napközéstábor Magyar-Kanizsán. Ma elindult a napközéstábor Magyar-Kanizsán, ahol a gyerekeket egésznapos kézműves foglalkozások, játékok, sportprogramok és közös élmények várják. A szervezők célja, hogy a nyári szünet tartalmasan és jó hangulatban teljen a legkisebbek számára. Holnap kezdődik az Aurora összművészeti gyermektábor. Július 21-én veszi kezdetét az Aurora összművészeti gyermektábor. A résztvevők festészettel, zenével, színjátszással és kreatív foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg, miközben új barátságokat is köthetnek. Nyáron is népszerű a Tiszapart. A kellemes időjárásnak köszönhetően továbbra is sok család és kiránduló keresi fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart kiváló lehetőséget kínál egy nyugodt délutáni sétára, vagy egy kis kikapcsolódásra. Egyre többen választják a kerékpárt. Magyarországon folyamatosan nő azok száma, akik a mindennapi közlekedéshez, vagy a szabadidős kirándulásokhoz kerékpárt választanak. Az új kerékpárutak és a biztonságosabb infrastruktúra ezt a trendet tovább erősítik. A városi fák hűtik a környezetet, kutatások szerint egy nagy lombkoronájú fa akár több fokkal is csökkentheti a közvetlen környezet hőmérsékletét a forró nyári napokon. Ezért világszerte egyre több város fordít kiemelt figyelmet a zöld területek bővítésére. Panda ajánló. Ha a gyermekeik még keresnek nyári elfoglaltságot, érdemes figyelni a Hello Kanizsa eseménynaptárát. A mai napközéstábor után már holnap indul az Aurora összművészeti gyermektábor, a hétvégén pedig ismét mozis programok várják az érdeklődőket. Ezen a napon, július 20-án ünnepeljük a Nemzetközi Hold napját. Annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Hold felszínére, ez a nap a tudomány, a kíváncsiság és az emberi kitartás jelképe. A hét jó híre. A nyári szünetben Vajdaság szerte egyre több gyermek vesz részt táborokban, sport és kulturális programokon. Ezek az élmények nem csak kikapcsolódást jelentenek, hanem új barátságokat és maradandó emlékeket is adnak. A nap érdekessége, tudták, hogy a Holdról a Föld körül belül 1,3 másodperc alatt küld vissza egy fényjelet, bár közelinek tűnik az égbolton, valójában átlagosan 384.000 kilométerre kering bolygónktól. Mosolja végére a hétfő olyan, mint a kávé, az első korty után már sokkal könnyebb. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: 3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pondo Radio.

0: Hit music.
1: Hit music.
0: Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.